0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. These are the sounds.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Thanks for your power.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
2: Super DJ Radio.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenít.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Bulgarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 80-as évektől napjainkig. Super DJ Rádió.hu. Neked zenélünk.
1: Kocsirává Tokyo FM. Watashi Akashi.
2: We are in!
3: Mérite particulièrement l'attention.
4: Parce que

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Radio.
1: Enrique Ketébresztünk. Super DJ Radio. Neked zenél.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

sem weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: DJ Rádió Kattanyrá!
1: Sequence starts in 10 seconds.

0: I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with a kick in the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppen Sigel, oh yeah! Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion, ez itt a Private Light DJ Simonnak. Egészen 2 óráig, 2 órán keresztül, 2 óráig. Oh yeah! Csak itt, csak nektek. Lehet azt mondani. Hát igen. Eltelt egy egész délelőtt, mióta nem voltam meg egy éjszaka, persze. És hát azt mondtam, hogy nem jövök, aztán mégis jöttem. Hát van az úgy, hogy nem bír. Nem bír a vérével az ember. És hát kell a jó zene, főleg a hallgatása. Na, hát arra gondoltam, hogy itt a Dokinak a hosszú szette előtt, amit ugye tegnap azon poénkodtak itt, hogy egész hosszan fog a Doki adásolni, bírni fogja a szíve, vagy éppen a haja. Hát mondta neki, a haja már kihullott, a szíve még talán ott van a helyén, és bírja is. Nem, hát ugye össze tudjátok, hogy ilyenkor az van, hogy ugye a Doki van beírva, mint főszervező, mondjuk így, és hát nyilvánvaló a mátrai nyárzáró, ami 2 órától fog indulni. Mátrai Borzaskának mondtam tegnap, ugye ott lesz Kukori bácsi, DJ Smog, Fire, Surci, DJ Csabi is, illetve a Doki, akik majd pörgetni fogják a zenéket egész nap, egész estig, éjjelig. Na de ne csúszunk bele ennyire a jövőbe, mondjuk így maradjunk ennél a 2 óránál, és amit hoztam nektek, az én mindig a most egy kis ismétlő pál leszek, amit szokott mondani nekem a hetero barátom Zoli. Nem hullicer, hanem ismétlő bál, tehát olyan zenék fognak jönni, amit már jó pár szó pörgettem itt a Szuperen. És hát nagy kedvencek nyilvánvaló azért fognak most megint csak szólni ebbe a 2 órába. Plusz 36 70 45 95 9 95, ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van. Nyilvánvaló felolvasásra kerül, úgyhogy csak szépen, még csak délelőtt van, úgyhogy semmi csúnya beszéd ne legyen, mert én rányomok és már olvasom is, tudjátok, hogy állat vagyok. Na, nézzük a felhozatal, az 2010-ben kezdődik, egy House-nak titulált, igazából egy dubstep zene volt az eredeti verziója, vagyis inkább ilyen soul. Aztán ebből dubstep, nem mindegy, nem menjünk bele ennyire a stílusok irányzatokba. Itt van Plan B és a Praying című nóta 2010-ből, egy Riva Star remixben. Úgyhogy lehet írni közben, utcú neki, jövök és olvasok mindent. Az első befutó encsike volt, rövidített formában. Nekem kéne kitalálni, hogy mit jelent, de a Szia DJ Simon, az biztos, annyit írt encsike, hogy STDSCI. Így tökéletes szerintem, köszönöm, és neked is encsike. Itt a velünk Majtika, azt írja, üdvözlet, kagylózok. Hello Majti, örülök, hogy kagylózol. Kihagytuk a beszélgetést, de majd egyszer eljutunk odáig is. Hetero barátom már írja, hogy jó ebéd, ez szól a nóta. Jó adást kívánunk ismétlőbe. Köszönöm szépen, kedves egészségetekre. Csak óvatosan, még dél van, otthon kukulni lehet, gondolom a melegtől. Kim voltam, 17 fok volt, most már 22 van. Itt van velünk Mijanovics József is, írja, hogy szia, oh yeah! Hello Józsi! Jó kagylózást! Csak úgy, mint Csoki Zsoltinak, aki azt írja, szia Simi, sziasztok, szuperek felső tárkán jelent, és egy hatalmas, oh yeah! Oh yeah, akkor jó kagylózást felső tárkányra is! Itt van velünk az én kedvenc figurám, a Pálcika ember, aki annyit ír a kezem, adóra jelentkezem, akkor tessék adózni, ahhoz adó bevallását elküldheti a plusz 30, és még szuper ebédhez

Jó kajdózást mindenkinek, itt van velük is a István és a család. De azt majd a reklám után olvassuk fel, vagy éppen a zene után. Na, ahogy azt mondtam, jó kajdózást mindenkinek. Nem sokára jövök és olvasom tovább, hogy mit írtok nekem.

hallja egy kis helyezvítését tegnap estéről. Írja nekem Zsó, hogy hey, fitam, hey, fitam. Most is itt vagyok és hallgatunk, és tegnap rágyúrtam, és én mákoltam, nem a Surci. Hát a Surcinek csak mákja lehet, ha ott van. Rezgek, köszi. Isteni. Na, menjünk tovább. Az angol Plan B után jöjjön, megint csak egy angol csapat mondhatni. A manchesteri csapat jön tov, Rowland és Ed Simons, akit csak úgy hívunk, hogy The Chemical Brothers. És az a kedvenc zene tőlük, amit mostanában mindenki felfedezett, lehet mondani újra, hiszen 2015-ben adta ki a The Chemical Brothers a Born in Echoes című albumot, és azon volt a nóta, a Go című nóta, amit ugye az Apex című film betét dalaként lehet ismerni. Mindenki azóta ezt dúdolja, vagy éppen... Lehet

hát ha velünk Kollár Gábor is azt írja, hello Simon, de jó, hogy vagy nekünk üdvözöllek tényleg itt a szuperen, most nem tudok ott lenni. Na de ott hagytam abban, hogy Isa István és az Isa család itt van, és írt nekem István azt írja, gyönyörű szép szombati napot kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszönyegyből, az Isa család jelen, nagyon örülünk neked és a szuper meglepinek, oh yeah! Köszönöm István, jó kagylózást nektek is. Itt a menünk a jamaikai Nándi is, így a szia Simon, jamaikai jelen kagylózás folyamatban. Üdv mindenkinek, pussika, encsike. Oké, átadtam, vagy ezt most te adtad, vagy mi van? És ebéd közben a legjobb a Super DJ Mihalovics Józsi azt írja, rizses hús, gomjubival, betolva. Csapassuk. Hát ilyenkor szét kell csapatni, ugye? Azt tegyük hozzá. Itt van velünk Bandesz. Aki ennyit ír, szia Simon. Vagy ezt a hegesztő jelen csorvásról. Üdv a legszuperebb hallgatóknak. Hello Bandesz. Jó kagylót oda is. Itt van velünk Pistula barátom. Azt írja, azon vagyok ám én is. Csak közben furok, marok, csiszolok. Jó adit és jó zenéket. Köszönöm, nagyon szép. Bele gyulladjon az a sok por. Na nézzük, mit hoztam következőnek.

Hát csak azt mondja, remélem először, hogy ilyen rövid voltam, mint a rózsaszín ruci. És olyan fényes, mint a topánkád. Shiny. Így van, hetero is kérdő, hogy ez csak nem az a hetero valláskárosult menet. Ó, dehogy nem, ez pont az. Ez az, ami neked szólt, tudod? I could. Night hot, night and day. Oh yeah.

Így van, és nem vinilről zenélek, hanem CD-ről. Nem úgy, mint a Doki, szinkrongomba, szinkrong nélkül, mindent kizárólag.

1988-at írunk. És jön Pistola barátom egyik kedvence. Amit én mindig depressziós zenének gondoltam és hívtam. Jön Tani Tati Kerem és a Twist in My Sobriety.

Na persze nem az eredeti, nyilvánvaló, hanem egy 2022-es verziója. Ezt még úgy elfelejtettem oda bökni. Csak hogy ha már Fire itt van, akkor vagy ha éppen...

És ha már a feldolgozásoknál járunk, az eredetiket majd meghagyom. Fire-nek hát, ha beáll, aztán az valami eredeti Pet Shop Boys. Akkor menjünk tovább a következő zenével. 1993-ban érkezett a Robbanda a köztudatba igazából, bár ők korábban már kezdték és képbe voltak az eléréssel. Jön a Culture Beat, a 93-as Mr. Wayne feldolgozása, egy DJ Pantelis remix lesz. Itt az

itt van velünk Lovász Károly József és Kárcsi barátom megérkezett és írt nekem a Viberre, azt írja: Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok, néha kijövök a vízből. Hát, figyelj! Karesz, remélem érted a viccet.

Gyönyörű. Így van, túl a Varázshegyem, és a Nox. Pattanunk rá a következő zenére, aminek a szeretetéje 1994-ben jelent meg. BJ the Prince of Rap. Sajnálatos módon ő már nem lehet velünk, viszont ránk hagyott nagyon sok nagyon fincsi zenét. Beat például a The Color of My Dreams. És nem az eredeti, hanem egy DJ Pentelis.

Jamaikai Nándi azt írja, én a vízilovakkal vagyok, vagy a nagyfehér bárnákkal? Hát, ha én felbukok hátsó részben a résszel a vízből, azból tudni, hogy nagyfehér bárna lesz, és lehet mondani messziről, hogy ott fúj!

Moi, j'ai hâte. Moby Dick. Jamaica Jaci, hogy mindenki lement a strandra, én itthon héderezek a nyaralóban, a hűsben a klíma alatt, csőzgetek, menjen az aludni, a füle a franc. Hát nehogy már együtt égjék ki a füvel, igaz? Mondjuk ha locsolod magadra, és nem iszod, akkor nem száradsz ki. Vagy mi? The color of my dreams. BJ the Prince of Rap. Oh yeah, itt a szuperen. Rabolunk tovább, és hát most nem az lesz azért a koncepció, hogy egy külföldi, egy magyar, de jöjjön megint egy magyar. Csak hogy megnehezítsem a kollégák dolgát itt az estén, vagy délutánon már bocsánat. Úgyhogy 1987-et írunk, és Zoltán Erika, a mi magyar madonnánk, ugye? Szóval a mi magyar madonnánk Zoltán Erika megénekelte 87-ben a Madonna című slágert, lehet azt mondani. Na ennek jön most egy 2021-es verziója.

Na, pattoljunk rá a következő zenére. Jöjjenek a franciák. Jön a Kongs. És a soha nem megyünk haza. Never going home. Kedvenc.

nálunk is kijött a vízből, ne hidegsárra. Itt van velünk Házi, aki egy kicsit így el van tévedve a napszakkal, de azt így nekem svédül írja, hogy Gumorron, hey Simon! Hüdeleget! Javaslade, priszt, tisztalt, bra!

28-a. És bizony, a holland nagy ágyú, a német DJ, producer, aki ugye Hollandiában telepedett le. És nőtt is fel igazából. Elke Klein hozta nekünk a mindenki által nagyon imádott Transmission című nótát.

Igazából nem akartam bele beszélni ebbe a részbe, mert mindenki ezt a részt várja, lehet azt mondani ebből a zenéből. De az van, hogy itt van ő Vica, Pistula párja Vicula. És azt írja, hogy ha már egyszer Pistula hallgat, hogy hello szuperek, szia DJ Simonunk. Én most nem hallgatlak, mert aludni térek, éjszakai műszakra készülök. Pistula életem, hallgat téged, bedugott fülhallgatóval, csiszolás közben a műhelyben. Francia ágyat készít kettőnknek. Figyelj Pistula, azt írja Vica, hogy az ágydeszkákat nagyon vastagra csináld, ugyanis amint elkészül, próba lesz, és ki kell bírni a mindenféle pozíciót. Plusz még azt is üzeni, ha beolvasnád, azt írja, hogy nagyon büszke vagyok rá, és elmondhatatlanul szeretem őt. Örökre. Pacsi, neked imádunk mindketten. Oh yeah! Hello, Vicula! Átadtam. Akkor jó hét neked. Pistola azt írja, nagyon bocsánat, nem Pistola, István. És a István azt írja, nagyon befűtöttél, de ez nagyon jó, hogy itt mi. Mit beszélek, csúcs? Szétdobhatom a házat. Teker fel a hangerőt, oh yeah!

lépjünk tovább, és ha már egyszer ilyen szerelmes nóta van, vagy szerelmesek kagylóznak, akkor itt a következő zene. Jön Anders Newman, bocsánat, Anders Newman, featuring Abigail. És az én kedvencem, tudjátok, a Gladiátor című film betétdala. Jön a Now, vagy éppen a Now. We are free.

1980-at írunk, és jött a Gombay Dance Band. Na meg egyszer, Gombay Dance Band bizony hozta a Land of Gold című albumjákat, és hát jaj, volt rajta egy csodálatos zene, amit mindenki, vagy mindenki keresett, lehet azt mondani. Ami nem volt más, mint az Eldorado. Ez itt egy 2023-as verziója.

akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádión, www.superdjradio.hu. Ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem egészen 2 óráig. Aztán tudjátok, senki sehova, hisz hát a menetrend 2 órától itt a Szuperen érkezik a mátrai nyárzáró buli, lehet azt mondani, ahol közreműködik majd Kukori bácsi, DJ Smog, Fire, DJ Shabby, DJ Schulzi és Dr. Tom. Egészen kifulladásig élő zenékkel vár benneteket a Super DJ Rádió. Egész délután, egész este. Oh yeah!

0630 45 95 ez a Viberünk, hogyha bárkinek bármi mondani valója van, azt ott megteheti. Itt van velünk egy Szilágyi János, egy Katalin is. Kapcsolódott a kagylózó körébe, illetve írt nekem Viberen azt, hogy a szia Simon, sütök. És mit süt? Kis süt. Mit süt? Kis süt? Süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt, süt

a képet elnézve, Katalin nem sós hús süt, hanem szöcső szósz, az meg svédül volt. De megyünk tovább a következő zenével. 1976-ot írunk, gyerekek. Akkor jött az eredeti verziója. Jön Korda Gyuri bácsi. És ha már Eldorado, akkor menjünk a napkapujába.

Már értem a célom, Fire azt írja, csókolt, vagyis Sulti azt írja, hogy Fire csókoltat. Ezt neki küldöm. Álljon ott a napkapujában és várjon rám, Fire! Egyébként Fire azért ír így, mert neki nincsenek meg benne a remixernek a zenéi.

Figyelj, Fire! Sokkal jobb most hallgatni, mint amikor nekiáll majd Surci, DJ Surci zenéni. Legalább majd most ő nem játszik remixert. Itt van velünk Rita is, azt ilyen szép. Szép jó napot kívánok mindenkinek, jó szórakozást kívánok. Fura tőled a magyar, de örülök, hogy végre nálad is hallhatunk ilyet, hogy a bánatban. De figyeld a következőt, na az majd nem lesz magyar. Jön az 1979-es, mármint az eredeti verzió. Fincsi zenéje, na figyelj! Szóval 1979-et írunk, és jött a Kiss. Adtak egy csókot, majd azt énekelték, hogy I was made for loving you, baby. Oh yeah.

Loving you, baby. Menjünk tovább, megint jön egy magyar. Csak hogy jól érezzük magunkat. Jött a bikini, 1900 szörnyű régen, és adott nekünk helyet. Vagy kért helyet? Ja igen, kért helyet. Azt írta, azt énekelte. Vagy helyet. Akkor adunk helyet 2023-ban is. Ekkor jött a remix-e neki.

Pistula írt nekem, de inkább nem olvasom fel. Azt írta, ha tőlem vízilovakkal vagytok, vízilovazzatok, de ha ezután jön, hogy a farkatokkal meg szétpörgetitek a kakát, akkor elkapcsolok. Felolvastam, bakker. Ennyi, Pistula, mire gondolsz?

Ágyi Néhánosné Katalin azt írja nekem, hogy az ilyen számoktól, már mint zenéktől, hogy a 69-től lehet megőrülni, azt mondja, az ilyen zenéktől voltam én megőrülve annak idején. Szerintem mindenki egyetért veled.

Na de ne legyünk restek, és hát menjünk vissza, pattanjunk vissza az időben még jobban. 1985-öt írunk, azok voltak az édes évek, és ezt az első emelet is megénekelte annak idején. Na de senki sehova, nem az eredeti jön, hanem egy 2021-es verziója a Remixertől, itt a Szuperen.

tisztelt hölgyeim és uraim, még egészen pontosan 30 perc van hátra az adás időből. De senki sehova, aztán érkezik a csapat, a Mátrai Borzasok. Érkeznek a Mátrai Borzasok, a Mátrai Nyárzáró, a Super DJ Rádió live műsora egyenesen a Mátrából.

kékestetőn. Élőben itt a Super DJ Rádion. Most pedig megyünk tovább, és hát 1986-ot írunk, ha már 85 volt, akkor jöjjön 86. Jött a Berlin, és a Count 3 and Pray albumról jön. A viddel a lélegzetem, vagy a láletem, azaz a Take My Breath Away. Amint nem a szakállam, hanem Breath Away. Amit aztán úgy volt, a Top Gun készítője, mármint a film készítője, hogy ez egy iszonyat jó zene, jó lesz betét dalnak. Úgyhogy bele is tette a filmbe. Mindenki onnan ismerte meg a Berlin és a Take My Breath Away című nótát. De fincsi. Ez meg itt egy 2000 akárhány százas remix.

Na hát mondtam, nem direkt, de az, hogy most megint magyar jön. Egy magyar, egy külföldi. Lehet most már ez így marad. 1989. Aztán beindult minden. Főleg a banzájuk. Például a Bonanza banzá is. Hozta nekünk az Induljon a banzáj című nótát.

White Boys. Most vagy széles, vagy nagyon vad fiúk. És természetes megint nem az eredeti, hanem egy DJ Morenoi remix itt a Szuperen. Nagy kedvenc, oh yeah! Rita azt így a startra készen. Hát akkor induljon a banzáj. Ja, az már volt. És a István azt írja, hogy nagyon szuper összeállítás, köszönet érte, igazán nincs mit. De még ne menjetek sehova, sőt utána se. Még van 20 percem, aztán jön a csapat. A mátrai borzasok. Itt van Csoki Zsolti, azt írja, Simi, nem ismerek lehet. Magyaros, amúgy nagyon jó. Reggel volt nálam gulyásként. Nyomtam a májkrémre. Lehet.

És a Isten azért nem megyünk sehová. Nálunk buli van, ma ünnepeljük a drága párom névnapját. Én ilyen buta gyerek lévén Svédországból. Ugye itt más a névnaptár. Úgy hívják a párodat, hadd kérdezzem István. Istvánné.

Na tessék, Mária, hát akkor Isten éltessen a neved napján. Akármikor is van. Ilyen hangzott volna, hogy Istvánné nap van, igaz? Boldog névnapot! Aztán, hogy tényleg megint ne keveredjünk azért teljesen meg. Maradunk akkor most már sémánál, lehet azt mondani, vagy nem, vagy mégsem, mert nem volt séma, hanem csak ilyen előkapkodtam mindenféle CD lemezt innen a mappákból. Megint egy magyar jön, és ez most már szól az én Encsikémnek. 1999-et írunk. Olyan kicsi a világ, hogy ezt a Kozmix meg is énekelte. Egyébként a Kozmix az abból a szóból jött ki, hogy Kozmix is. Szóval a Kozmix is megénekelte. Jön a kis világ.

Tisztelt hölgyek, urak, 10 perc van hátra, és indul a Mátrai Borzas csapat. Kaptam egy infót, hogy nem más, mint Kukori bácsi fog kezdeni a Mátrai nyárzáró bulin. Úgyhogy várjátok sok-sok szeretettel Fási Zsüli, vagy bocsánat, a Kukori bácsit. És mindenfelé tudtok majd nevezni a kapirgálóval. Itt a szuperen. Oh yeah!

stílusosan kell lezárni ezt a két órát itt a szuperen, és hát jönnek majd a nagyok, lehet azt mondani, az elkövetkező időnkben. És utolsó zenének úgy gondoltam, hogy jöjjön egy Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas, szerb származású magyar előadó művész, énekes, gitáros, zeneszerző Stevanovics Dusan, azaz

És amit én is vallok, amit ő is énekel, hogy a szerelemnek múlnia kell. 1991, már akkor megénekelte az öreg. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott itt ebben a két órában, itt a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Light DJ Simonnal. Legközelebb velem, ami biztos, hogy jövő héten pénteken, aztán lehet, hogy beugrok, lehet, hogy nem. De pénteken biztos, hogy jövök az én fincsi zenéimmel. Addig is érezzétek jól magatokat ma mai nap a mátrai borzaskákkal. A zene természetesen végigpereg. Köszi még egyszer mindenkinek. Csácsú, sziasztok. Oh, yeah.

0: megosztást, a sok...
1: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták

0: www.szuperigyradio.hu. Üdvözlünk mindenkit, én a Mátra aljáról és a Mátra közepéről talán. Egy jó kis nyárzáró partit itt a Szuperdigi Rádión. Azt mondja, hogy 2026-ot írunk, és augusztus 15-e 14 óra 2 percet, az előző két órát pedig köszönjük szépen Simonnak. A szokásos hozta. Várja, a szokásos miért várja? Szia Simikém, legközel viszárok imádás. Kár, hogy nem vagy itt, ha hó. Csak egy csillag megy az ég. Úgyhogy gyerekek, gondoltunk egy nagyot, és akkor egy bárműsorvezető ide összejött itt hozzánk. Ide a Mátra közepére, mondanám, hogy a tetejére, de nem, és az aljára is mondanám, de az sem. Kukori bácsival kezdjük itt ezt az órát. Aztán úgy gondoltam, hogy úgy gondoltuk, mert nem én. Durván olyan óránként fogjuk cserélni egymást, aztán majd meglátjuk természetesen. Mindenkinek jó szorakodást a Viber 0-70-45-95-995. Óriás márolás, itt van Kukori bácsi. Sziasztok, ciao!
1: Is szép, és mindene illatos, mint egy

Határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kutafalkú malasztúr. Érezzétek jól magatokat, kellemes ülelést. Ez pedig már a Bombi Girl Trends. Obladi oblada. Jó szórakozást mindenkinek.

Szeretettel köszöntöm Kollár Gábor. Szia Kukori bácsi, szép napot kívánok neked és a szervezőknek, vagyis mindenkinek. Mátraházára szabadszállás jelentkezik. Hát köszönjük, hogy itt vagy Gábor, jó fülelést kívánok. In a couple of years they have built a home sweet home with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Üzenem DJ Simonnak, hogy a mikrofon bekaptam, amúgy minden rendben van, és megyünk tovább, további jó bulit.

Szia, drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű, szép délutánt mindenkinek, puszcsika Encsike, szervusz Encsike, kellemes zenehallgatást kívánunk.

Nyöltből az Izsa család készen a bulira. Hát jó bulizás, kedves Izsa család! És persze minden szupernek. Nagyon jó szórakozás, kellemes fülelés kívánkunk, Kori bácsi!

És bízom benne, hogy a Viber számunkat megjegyeztétek, hisz Doki elmondta, ha nem, akkor így jártatok. Minél többen írjatok, mert a műsorvezetők

0: másik. Bizony-bizony kevés a cukor, sok itt a bácsi, hát hölgy műsorvezetők is jöhetének már, de hát ilyen az élet, Babocsai néni, és már is megyünk tovább a Take and Ride.
1: Ez borítóra is barázdákat kellene vágni, az pedig elég nehéz.

D-nagytól. Hát jó szórakozást, kedves Kokó Kovács László. És persze jó bulizás, szuperek!

De hogy mekkora izé vagyok. Hát kedves DJ Simon, nagyon-nagyon szépen köszönjük az elmúlt két órás remek műsorodat. Jó pihenést kívánok, és még egyszer mellézést!

Ez pedig már Barbie Girl, és itt van Szilágyi Jánosné, szia Kukori bácsi, ebéd van nálunk, jó étvágyat kívánok. A lányom ma reggel jött haza Kékesről, este pedig ki akarunk látogatni a nagy erdőre, a bor és jazz napokra, de nem a jazz miatt. Erre készülök most, úgyhogy tedd oda magad, létszi, mint DJ Simon. Hát én nem tudom úgy, mint DJ Simon, csókolom, kellemes fülelést!

ez pedig már Daniel Figelgő és a Pannograszt itt a Super DJ Rádióban. Hát boldog igazán!

0: Szokik.
1: Nova Sky József, maximális tiszteltem doktor úr, DJ Sulci, Kukari bácsi, Fire, DJ Csabi király és DJ Smog. Szép szombat délutánt és hétvégét kívánok, és jó adást innen Balaton lellé.

Köbű Café Isten és csapata a Boxy Food Truck-tól jelentkezik Szombathelyről, Szavária Történelmi Fesztiválról. Kukori bácsi, fiam írta, azért reklamálták, keveset írnak. Írjatok csak nyugodtan, szeretik a műsorvezetőt!

pedig már Majestérus és a Provesz. Itt a Super DJ Rádióban. Varga József, szia-szia, Kótai Jelen, továbbra is jó.

Dávid írja az osztrák határ mellől János Somoljáról. Nagyon jól nyomod. Az igazság most nem tudtok kérni tőlem, mert nem olyan helyzetben vagy.

Tarka Sándor írja, üdvözlet a görög tengerpartról, itt is csak a Super DJ Rádió. Sanyi Zalaegerszegről, hát szeves Sanyi, jó bulizást!

későn megérkezett Gregas, és most ébredtem éjszakás műszak után. Rátok is csavartam gyorsan, jó bulit nektek, üdv a szupereknek is. A Cervus

0: Hogy bírjátok ezt a kopirgálóval? Na nézzük, jövő lesz itt még ma.
1: Csak jár.
0: Leszek én is, aztán Dr. Tom is lesz. Fire is lesz, DJ Csabi is. Jaj, mi lesz itt még ma? De sziasztok, kellemes szórakozást! Játsz!

Save your kisses for me. Don't cry, honey, don't cry. És jelen pillanatban, ebben az órában én vagyok, most voltam utoljára, majd később leszek, már nem tudok mit beszélni, most DJ Schulci következik.

Hát hello! Játszoknál Kukori bácsi, után DJ Schulci, sziasztok! Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok, minden a Mátra közepéből!

Na nézzük a Vibert! Halló, Suci, szétolót kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen szabadszállásról, jelentkezem hozzád is, persze a szuper szervezőknek. Ő volt Kollár Gábor, szia Gabi, kellemes szórakozást!

Csiki Zsolti. Szia Sóci, sziasztok, szuperek! Felső Tárkány jelen. Hello Drusza, hello Felső.

Na figyelj! Itt van Baltimore is, a Tarzan Boy Fire-nak ide a medencébe. Jakabon úgyse hallotta eleget az evédlőbe. Itt van, tessék, Fire! Ja, így csak mondom, 1985 Summer verzió. Úgyhogy nem remix.

Na nézzük tovább az üzeneteket. Míg a tücsök sziripelle, muzsikál a hangya, szorgos pedig szokásos szombati takarításban vagyok. Jöhetnek el jó kis számok, például Madonna, hogy elviselhetőbb legyen. A munka, üdvérik a Győrből, vagy Scooter, jön Csabi és nyomja a Scootert ezerrel. Erika, jó takarítást, aztán utána jó pihenést. Szia, jó, hogy itt vagy. Kitartást neked.

Hát igen, azt mondja, hogy Robika Amper, Pálcika ember, Dr. Tuma Dance doktora és Fire, benne a medencébe, te jó Isten. Jaj, de meleg van, gyerekek, jaj, de meleg van.

On Viber számunk még mindig a plusz 36 70 45 95 995. Ide írt nekünk Késő István. Gyönyörű szép szombati napot kívánunk neked, kedves DJ Sorci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa jelen és üdvözöl téged. Mi továbbra is itt a Super DJ Rádión veletek, mert buli van. Hello Isa család! Hello Erdőszentgyörgy! Hello Erdély!

Sziasztok, most ébredtem éjszakás műszak után. Rátok is csavartam gyorsan. Jó bulit nektek, üdv a szupereknek is. Nem tudtam, hogy Fire kedvenc. Legközelebb keresek neki valami remixet. Jó bulit nektek, toljátok ki nekem éjszaka. Köszönjük, Regas. Hallod, Fire-nak csak a remixet. Szia, Regas. Jó ébredezést. Jó hallgatózást.

Aztán itt van Encsike. Szia DJ Sulcika! Sziasztok, szuperek! Encsike, Fülel, mint mindig. Gyönyörű, szép délután kívánok mindenkinek. Puszika, azt arra vissza, baby. Szia Encsike, jó, hogy itt vagy. Jó hallgatózást neked is.

Ken Laci bácsi és a Hey Hey God a www.superdjradio.hu-n. Tudod, ahogy Doki szokta mondani, a tüp tüp tüp tüp.

Itt van velünk a Bad Boys Blue. A medencében meg már Kukori bácsi is benne van. Jó Istenem! Ennyi gyönyörű férfi testet egy kupacon.

Ne nézzük tovább a Vibert. Szia Suci, nagy tartsa is jelen. Szuperek vagytok, jó itt mindenkinek. Ruska Erzsi, szia Erzsi. Kellemes lesz szombat délut, majdnem azt mondtam vasárnap. Ugye vasárnap szoktam lenni. Kellemes szombat délután. Nagy tartsa, kis tárcsa, nagy tartsa. Tegnap ott mentem végig. Szumi volt az N0-es. Sziasztok!

Aztán itt van Rita is, ezt sziasztok, betyárok, üdv mindenkinek innen a strandról. Tekerjétek azokat a kütyüket a pulton rendesen. Oké, Rita néni, oké, tekerjük. Jó strandolást, te jó hűsörést!

el nem tudod képzelni, mi van itt. Amint a bementél volna a NASA-hoz. Azt odaállítanak egy keverőpult elé, hogy itt van, tessék. Ez van. Hallod, nem tud elképzelni. Úgyhogy most az van, hogy áll bele a rengetegben.

Jaj, figyelj! Szép napot a hallgatóknak! Szia Surci, alias Parhert király! Valami kis pörgős zenét, ha kérhetnék, mert ez nem a nyugdíjas klub, a Mátra szívében, ha jól tudom. Puszilja a csapatot, Házi és Rita. Hát mi is puszilunk benneteket, na jó, akkor nézzük, hogy mi van. Hallod, a nyugdíjasok azok ott fürdenek a medencébe.

Jaj, olyan volt a hangom, mint a Fire, amikor énekel. A Fire-nak is néha bár hangja van. Bár ne hallanád, ugye? Szóval, my oh my, majd még jövök vissza. Stafétát átadom DJ Csabinak. Ahogy Simon hívja a csúcsú király. Ugye Csabikám?

Én Csabi vagyok. Hát köszöntök mindenkit itt a Super DJ Rádion. Minden parád óhutáról. Hát gyerekek, egy jót pancsiztam. És köszönöm Gogori bácsinak, így is Hurcinak. Még jönnek hozzátok szerintem, meg a kollégák is. Egy nagy pocsi mindenkinek. My Oh My és az Aqua.

És hát kedves hallgatók, egy gyönyörű szép időnk van, mindenhez is jó, ugye, ahogy szoktam mondani. Remélem ti is főzőcskésztek, vagy grillesztek. Vagy bedencésztek úgy, ahogy mi tettük. És Fiberrel itt a étekünk. Üsse egy Csabi csak a fejét, hogy meg ide sátuljon. Köszönöm szépen. Na figyelj, szuper!

egy kis ATV. Andy Attenberg idén visszavonul. It's a 9 p.m. It's szombat délután.

sokat énekeltük, játszottuk a diszkóba, ugye? Na szuperek akkor! Fenn a kénz, hands up!

is itt van velünk, Zoltán is fejbelünkön. Sziasztok, szuperek, ha már fenn vagytok a hegyekben, abban a bizonyos szobában, 2000-ben dokik voltál át a hip-hop, Casablancás polcot válogatott onnan is, úgy mindenkinek Okis Dublinból, köszönjük szépen Zolikán.

Egy kis Samba de Janeiro. Hogy mindenkinek szuper kedve legyen itt a Super DJ Rádión. Nagy erőnk!

És itt is van velünk ez a Csoki Zsolti. Szia, szia Zsolti, nagypacsi nektek. Szia Csobi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. A scootert kéne hagyd. Köszönöm szépen. A sok-sok piros szívet is. Hát szerintem nem hagyjuk ki. Lehet, hogy rá is duplázunk.

És akkor, hogy el ne aludjunk, egy kicsit felcsopom itt a BPM-eket a szuperen. De csak 180-ra, hogy senki ne ijedjen meg. Jön a kis szofos a 90-es évekből. Brüntján és a bumeráng. Hatoljuk meg, mint a lopott bicikli, tudjátok? Bum, bum!

most ismételten Viber. Itt van velünket a Schmidt Gabi családja. Hello, hello Gabikám, sziasztok! Szia Csabi! Egy nem hittem el dar kérhetnék. Akkor szerintem Dokitól Gabikám, vigyázzatok magatok a nagy pacsiölelés nektek. Gyerekek, kicsit Viberrel beúsztam. Mi meglepő, ugye?

és ismételten Viber. Kedve Zoltán írja, Tobi, ez a vonal maradhat, ezek az én zenéim. Ott fekszik, fekszik a Gret csiszoláshoz. Köszönöm, kedve Zoltán. Hát a következő nótánk a szem 180 BPM-en fog menni. Egy kicsit lejjebb piccentem 140-re.

És itt van velünk Szóládi Csurák András. Kedves Ilgyi, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szólád jelentkezik, teked neki, csúcsú király. Köszönöm szépen, Udikám.

és ismételten Viber üzenet. Itt vannak velünk ez is házék, ha már heves megy. Kérdik egy kicsit hevesebben szóló számot, kicsit Tiestótól megnézem, kedves Zolikám. És jó strandolást nektek!

Jöjjünk hozzánk a nagyasszonyunk, Alexia! Show me and you. Majd a szeressük. Jó kis 52-es vírus írtót, ugye?

is ismételten vibe üzenet, hála jó Istennek, nem hagyjátok unatkozni a műsorvezetőt. Encsike itt van velünk, szia Encsi. Szia kedve DJ Csabi, sziasztok, szuperek, Encsike jelen. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, pusztjuk Encsike. Köszönjük szépen neked a jó zene.

Ez az, még gyakorolni kell. Énekben nem vagyok olyan jó, mint kedves Fire kollégám. Aki a habtestét áztatja. Gyerekek, az elébb úgy beledobott a medencébe. Ami tüzes grincsünk.

persze W. Jó, feledkezzük meg. Ő is egy fantasztikus ember. Úgy, mint itt a szuperen minden egyes műsorvezető DJ, aki csak nektek zenének a nap 24 órájában.

Ők bizony már nem más. A fantasztikus Activate. És az I Said Want Want. Itt a Super DJ Rádiónál.

most ismételtem Viber üzenet. Kedves Gyuri Zoltántól azt hitte nekünk, a jó pap is holtig tanul. Így van, Zolikám, ez egy igaz mondás. Nem csak a jó pap, hanem mindenki.

0: to the top. It's not a secret, I love you. Hard times I'm going through. Lonely, yeah, that's what I am. Still hoping that you understand.
1: És egy újabb Viber üzenet. Kedves házitól DJ Fire-nek üzenem, hogy akkor Dr. Tom Pötty Danon. Remélem érti mindkét DJ. Hát szerintem tutira. És küldött sok-sok nevető smiley-t.

egy kis Disco Nation és egy nagy csapat kíséri, segítetek itt Donsz, a Rock the Jam, rakjuk még a BPM-ekre.

Kis Péterten Viber üzenet. Itt van velünk kedves Ichi Szólától Hudi párja. Szia drága Csabi, te mindig tudod, hogy nekünk milyen zenék kellenek. Nagy pusztancs neked is, Aninak is, és persze minden kedves hallgatónak. Köszönjük szépen, Ilcsikém. Hát igyekszünk a kollégákkal. Köszönjük szépen.

Na figyelj! Egy, kettő, három, gyertek velünk, szuperek! Kedves hallgatók, a folytatában jöjjön egy olyan zene. Olyan sokat játszottam, ifjú legény serdülő koromban. Hát a Choice-ig nagyon-nagyon szerették. Szerintem a skacok is.

everybody na machine double vision. It's alright. Kicsit a rádió verzióban, egy kicsit mellé nyúltam, bocsi. Meg kell szokni még a technikát, gyerekek.

És ismételten Vibe üzenet. Kicsa István család Edő Szentgyőből, hello, hello, sziasztok! Gyönyörű szép szombati napot kívánok neked, kedve DJ Csabi Erdélyből, Edő Szentgyőből. Az is a család még mindig jelen, mert buli van. Nagy kocsi, nektek érezzétek jól magatokat, és köszönjük!

kedves hallgatók, ez a zene mindig felpesdíti a véremet. Hiszen tudjátok, emlékeket ébresztünk. Emlékeket, zenei emlékeket frissítünk nektek. Ezért érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni.

van velünk kedves Sanyi, hello, hello, Sanyesz. Nagyon jók vagytok, csak így tovább, jó nyaralást kívánok. Tatvánszki családnak, barátjainak, Dulko apartmanban, Siófokon. Üzenet átadva, reméljük hallgatnak bennünket. Na, gyerekek, az élet.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet, dübörög a Super DJ Rádió, vedd át az ütemet, ő pedig, ahogy hívom, Gigi, Gigi Di Agostino, se te ridőle. Egy, két, fenn a kéz.

ismételtem Viber. Kedves Gyuri Zoltán pedig azt hitte nekem, hogy majd belejössz, mint kiskutya az ugatásba. Így van, kedves Zolikám. Tudod, mindenhez hozzá kell szokni. És hát az igazság, kedves hallgatók, hogy ugye Doki pultja úgy néz ki, mint a 1000 éves sólyom vezérlője. De szuper ez a denon, állíthatom nektek. Kemény, mint azon sarka.

0: Ő pedig már jó öreg Max Hit DJ-je. És sorítom, hogy a dancer, jó DJ Sibó mondaná, figyelj! Na, hogy mondja az öreg DJ Simon?
1: Oh yeah!
0: Bizony, bizony, oh yeah!

hát gyerekek, csak emlegetni kellett. Itt is van velünk. Aki 12 órától hallottátok a Super DJ Rádion, DJ Simont. Hello, hello, Tomikám, nagy pacsi le is neked. Azt mondja, ő is így mondja, csak mélyebben. De mondom, mély, de hangod mélyebb.

Aha. Oh yeah. Oh yeah. Mr. President Zelnik úr. God get along. Remélem, hogy mindenkinek szuper kedve van. És persze a belóban is veletek vagyunk. Na is még hol? Földön, vízen, levegőben. És tengelyalattjáróban is. Csak a Super DJ Rádió.

és ismét Viber üzenet DJ Simontól. Jó buli tektek, Csucsu király, köszönöm szépen Tomikám. Egy nagyszerű ember vagy. Megyünk is tovább. Run DMC Jason Nevis közösével. It's like that.

kedves hallgatók, erre a zenére egy bizonyos emlék bukkan fel bennem. Egyszer réges-régen egy messzi-messzi galaxisban, ahogy a Middle King mondaná, ugye, kimentem a diszkósport mögül. Erre a zenére akkorát brékeltem, komolyan mondom, brékeltem, forogtam, pörögtem, forogtam. Nem tudom, hogy csináltam, de kájó lett. És kedves Robi pedig azt írja nekünk, hogy jól az elébe a medencébe pörögtünk, forogtunk. Szia Csabi, jól nyomott, tökéletesen szól a kedben is. Hajrá, hajrá!

0: Check this out.
1: És itt van velünk kedves Kolozsi Imics. Hello, hello Imikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Halljó, sziasztok, szuperek, cső, Csabi. Jó az adi, jó kis bulit, itt jentettetek ide. Érezzétek jó magatokat és minden szuper este. Köszönjük szépen, Imikém. Fantasztikus nagy pacsi neked. A gyerekek, szuper hangulat van szerintem. És ez köszönhető nektek is.

nézem, hogy mit tehetek. Kedőkben pedig érkezik hozzátok. Sajnos már nincsen közöttünk, de elégét örökközik, megérzzük a szívünkben, mint a dalait. Így csak úgy hívtam annak idején. MG42-es gépuska nyelvű. Az öreg kalapos bajsz.

Hát, hogy Csabit elhallgattam, szerintem a Hubba Bubba-nak a testvére volt ez a Skibaba Bubba Duba. Annyira nem vágom, mert a turbó rágon nőttek, hogy a Hubba Bubba az már nálam modern dolog volt.

gyerekek, kedves Fire kollégám! Jót nevettem! Hát imádom a csávót! Tudjátok, a jó pap is volt, így tanul!

0: call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the Scat Man.
1: És ismételtem Viber. Kedves Zoltán pedig azt írja, napont ezt kell csiszoljam, amit retteltem. Randy MC segít. A Zolikám, örülünk neki, hogy segítünk nektek. Hiszen ez a célunk, hogy ti mindig szuperül érezzétek magatokat. Ezért van itt a Super DJ Rádió, hiszen ez egy nagy család.

Eso con la DJ Chubby. Remélem, a következő zenével mindenkinek jobban segítünk egy kicsit. Melóban. Csak úgy lazulásban, főzéskézésben, grillezésben, merencézésben. Gyere te egy fős hajó barátunk.

tudja a szöveget, lehet énekelni. Revolution. More, more, more.

és akkor scooter után megyünk tovább Trixie Delgadóval. DJ Supreme-mel. Are you ready?

Semmi nem kedves hallgatók, hogy mindenki nagyon-nagyon szuperül érzi magát itt a Super DJ Rádión. Majd Doki is hozzátok, Fire kollégám is, kedves Kukori bácsi is, DJ Schulz is, most a Sparrel tetejéről. Megtöltjük azt a virtuális tánc teret, na mit szóltok hozzá? Adjunk neki!

a DJ Shobe. Et Yuki Jbuklin, bonsoir. Itt szombat délután 17 óra 16 perckor www.superdjradio.hu Brooklyn Bronze, az öreg szakállas bácsi, két vörös démon, nagy slágerük, Take a Rider.

szerintem ezt a dalt is nagyon-nagyon sokat énekeltük. Én még most is, mikor megyek dolgozni, hallgatom a Hondában. És persze az úton is, hogyha éppen utaztok, nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben, gyerekek. Vigyázni, vigyázni!

átvételten Viber üzenet. Itt van velünk kedves Termo Főni. Hello, hello Főni. Hónapot Superex Szanda jelen pörögjön a bakelit. Hát szerintem azt majd Doki fogja pörögetni. Én nem értek a vadlovakhoz. Nagypacsi, neked köszönjük, hogy itt vagy velünk.

És ismét Viber üzenet, gyerekek, attention, figyelem, figyelem! Itt van velünk a főalbinó Majoros Imi. Hola, amigo! Azt hitte nekünk, hola, todos, ninos! Köszönjük szépen Imikéme, nagypacsira, és neked vigyázz magadra! Ott Nagybánhegyesen. Remélem teremnek azok a folyékony legfarfák is. Imádás 2000-rel. Ezt a zenét meg annyira szeretem. Úgy, mint ezt a Super DJ rádiót. És te feledjétek el. Holnap 10 órától ám bekapcsolni a Super DJ rádiót. Érkezek hozzátok 10 órától a zenei kavalkáddal, hogy minden is finom legyen, finomakat főzetek, jó teljen a meló. És szerintem a következő zene pedig, hát én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy szerintem mi mindig szexisek vagyunk. Egy kicsit, hát hogy is mondjam, ugye, beszélget a feleség és a férj, figyelj! Mondja a férj a feleségnek, tudod szívem, nekem egy jó kigyúrt testem van, egy kicsit bezsírozva, hogy ne ikorogjak! Ugye, ugye?

És hát elő fog nekünk énekelni a következőkben. Entrance, egy nagy csapat. És Rock Stewart. Nem semmi névám, gyerekek. Hasonló, mint Sting. Why you tend to I'm sexy? Mert mindig szexisek vagyunk még, ugye? És nem adjuk fel, bírjuk még a gyűrődést. Tegyük a sárga dobozos dologitot. Meg a magnéziumot, hogy ne rezegjen a kezünk. A szemünk, mikor meglátunk egy jó csajt.

Annak ellenére, hogy egy kicsi rövidebbül a látásunk, ritkul a hajunk, de azért szerintem szuper szexisek vagyunk.

van velünk, kedves Kőszegi Gabi is, éjszakai bagjunk. Hello, hello, Gabi, ezt nagy pacsi nektek oda Skóciába, pacsítosz, mátrai oligánok. Tessék, Doki, denonyák megdolgoztati, amikámi dolgoztatom ám. Nagy pacsi neked a családnak, vigyázzatok magatokra. Sok-sok jó adás neked. A mókamesterünk.

fratello Super di Giradio, Hit on Fire Rich Doki. Na pilászunk tovább. Micsoda zenébe kezdünk. Jó kis vokalit, kicsit jazzek, kicsit ropog. Akkor is a mi kutyán kölyke, ugye? Miten híres volt talán híret? Sugar Hill Gang. Jó kis rappers delight, így az elején.

Azonnal keresünk egy gombédezbendet. Kinek másnak mint Margitnak a tanyára. Hello, sziasztok! Hello, Margit! Ciao, tanya! A 89. születésnapjára. Happy birthday, happy birthday!

Hát akkor kívánok Margit! Jaj, sipolunk! Kívánok Margit nagyon-nagyon boldog születésnapot! Itt a Gombé Dance Band! Úgyhogy ez a 89. úgyhogy még egy ennyit, aztán akkor rendben is leszünk! Úgyhogy boldog születésnapot, jó ünneplés neked!

0: And now as I grew older, this burning desire became so strong.
1: És ilyenkor mit mondhat vajon? Réges-régen, amikor együtt futottunk a tengerparton Jamaikában. Csodálatos napok voltak, emlékszel? Fogtam a kezed, te pedig az enyémet. És a kezemet is. És csak mentünk a nap lementébe.
0: I'll do everything I can, save up every dime.
1: Hát ez itt okiba egy igazi költő, egy művész élek veszett el nekem, annyi volt, hogy hát réges-régen, egy messzi mexikai galaxisban.

0: Na nézzük, mivel kezd Fire. Back to back játszunk most egy másfél órá durván. Lehet akár kettő is. Majd kiderül, gyerekek. Mátrai nyárzáró van itt a szuperen, úgyhogy Pilla figyelj.
1: Mondhatjuk, hogy akár igazán egy olyan igazi fire-ös. One more chance itt a szuperen.
0: Megmondom őszintén, Fire belehúz ebbe a nótába.

közösen back-to-back-e Fire-rel úgy fog tölteni, hogy az oké, a baloldali mezz játszott használja csak bakelit. Fire pedig pendrive-ozik a két Denonon, persze. Édes szívem, hogy milyen egyszerű dolga van neki.

játszik a fekete korongot, de Slamming Prox, mondta neve, hello, super. Something about the music, mekkora sláger volt, gyerekek. Boga Bisilé.

pendrive-ok azt mondták, hogy ők nem akarnak majd játszani velünk, úgyhogy egy kicsit kikapcsoljuk. Bakelitről azért még tovább megyünk. Slummy Prox után egy másik bakelitkorong. Olyan igazi feeling, olyan igazi doki feeling. A régi-régi snap és az Dexter Mini, de hogy olyan verzióban hallod, hogy őrület a köbön. Nagyon-nagyon szeretett volt réges-régen egy messzi-messzi galaxisból, ugye? Itt van egy Exterminate, emlékszem még DJ Utasi játszott 1000 éve a Hysteria Techno Klubban, úgy Isten derég volt. Hát ez egy olyan verzió, gyerekek, hogy...

akkor ha már itt vagyunk. Pilla Viber, itt van velünk Csokis Zsolt is, azt hittem, hogy szia Doki, sziasztok, szuperek, Belső Tárkány jelen. Hát akkor, Belső Tárkány kipipálva. Hello Zsolti!

Exterminate. Exterminate. Micsoda verzió, úristen. Easy to Van remix. Exterminate. Oh-oh. Exterminate. És még egy

gyerekek bődület ez a zene. Idegrász tőle. Emlékszem még tényleg, a Hisztéria a Techno Clubból szólt. Hol is volt ez? Valahol a Kolosi téren volt, a harmadik kerületben talán. Bődület volt.

Na és akkor gyorsan megyünk tovább. Itt van velünk Kregász barátunk is, azt hitt, hogy szia Doki, szia Fire! Jó adás nektek is, nem sokára melóban is veletek. Üdv mindenkinek! Hát neked is, és aztán kitartást a melóba. Tudod, nem kell sokáig dolgozni, aztán lehet bejönni adásba. Hello Kregász!

Apocalypse. Itt vennünk a Dallasból, Ray Caps. Hello, Ray Caps! Várj, a Joki öccse volt. Meg a Bobby-é is, ugye? Vagy nem? Várj, a Bobby öccse és a Joki bátya, vagy mit tudom én mi volt? Ray Caps, ezt a dolgot figyelde. Óriási.

0: me. I mean like an ugly I'm something. What the fuck you mean? Get the fuck out of my face, face, face, face, face, face, face, face, face.
1: Jókis, fuck that! Itt vagyunk sajnos a Viberen. Majd így szép estét, Doki, már ezer éve. Még mindig nagyon jók vagytok, hogy nővéremnek kívánik egy nagyon-nagyon boldog születésnapot magunknak, ismerősödik barátunknak, és jó nyaralást a Siófokon a Balaton partján. Atyai Isten! Hajrá, Magyarország! Legmegfelelő mondat volt, igen. Hajlá, Rurko a partban! Happy birthday, happy birthday! Boldog szüli napot, boldog szüli napot!
0: You know...
1: Ő itt állt a Recaps, és még ez a boldog születésnap.

Én most már fülre kellene hagyatkozni, hogy tudjuk keverni is egy bakelitre egy ilyen digitális zenét. Doki lement inni, mindjárt kérek én is valamit, mondjuk túrót a fülembe. Mert hiszen tudjuk, Mango az number 5.

Itt van velünk Lovász Kacsis, azt hittem, hogy maximális tiszteltem Dr. Úr szép napot, szép szombat délutánt az összes DJ-nek és műsorvezetőnek, Évinek is, és jó adást kívánok! Köszönjük szépen, Kacsikám, átadom neki, hát akkor magam Fire voltam, a műsorvezető. Hát vannak itt nagyobb DJ-k is, mint Csabi. Képzeljétek, itt volt nála HB Baxter. Szerintem ki fogjuk posztolni. Nem kis pályzacsávó. Ha már scooter, akkor személyesen.

0: to the ground, letting go with love.
1: Na, akkor ismét Pilla Viberre, itt van velünk Rita is, azt hitt, hogy na Mézus kacok, itt vagyunk ám megint, nem szabadultok tőlük. Kérnék egy zenét, ha lehet, jaj, hogy élvezem én a strandot. Na figyelj, nekünk az már megvolt. És képzeld, nem volt rajtam bugyi. Hát már azt hittem, hogy nem is van a Viber. Hát mi van veled, Pöti Danon? Hát Pöti Danon eltűnt. Lehet, hogy mutás tini nincs a technosz lesz belőle, mire felér.

Little Purple Disco Machine. Szintén belenyúltunk a Bucket List tagbe, a Bucket List feelingbe today. Atya ég! Jó kis egek lejjene. És hogy szól Jézusom? Jézus gyere lehez, figyelde!

0: Nézzek, kicsit lemegyek, hallod. Azonnal tere van a Viber. Ez meg nem olvas le semmit. Hallod, egyes kap vagy, jobbat mondok. Osztályfőnök intőbe részesítem. Kedves Fire-t. Hát mert beteg a szentem, ez van.
1: Transmission.
0: Figyeld, Szinti, most jön.
1: Ezt figyeld. Transmission.

Ismét Viberi Dominik házi is. Dr. Ull a lemezjátszók felett remélhetőleg felpörgeti a kedvet. Ha nem így lesz, majd másik lemez lesz. Hát, micsoda ríme. Ami biztos te is szeretsz, hajrá srácok. Ne legyünk nyugdíjas csapat, csak a csapatás marad. Hiszíri a Techno Budapest második élet. Szép ügyjó 15. A Istenem, ott voltál te is. Mekkora volt? Na nézzük, van folytatás. Fejjel berakott egy pendrive-ot, azt mondja, mi van is van ráírva. Tamás, Here, Robert, Elemér, Elemér, és a Drives, és a Three Drives, és a Grease 2000 originában. Erre jön egy Doki Bakelit, figyelj majd!

Itt van Kovács Laci is, ahol Doki Réa Szamonta tesója volt. Biztos vagy benne? Nem az a csávó, hogy is mondják, a 635 CSI-je volt? Nem tudom a nevét. Nem ő volt a tesója? Na mindegy, viszont az Íze úr a végrehajtóját, hogy hívták, én tudom. Ugaskoje langue unga... Na jó, te hülye. Úgyhogy te szerintem... Sok nagyobb DJ van, mint Csaba. És ez nem esett jó. Mi nem esett jó mesé? Na nézzük, milyen bakeliten, figyelj. Tudim, tudim, tudim, tudim, tudim. És tudim, tudim, tudim, tudim, tudim. Tudim, tudim, tudim, tudim, tudim. Tudim, tudim, tudim, tudim, tudim. Tudim, tudim, tudim. Annyi van írva a bakelitre, ami indul mindjárt, hogy Epic Drome. Van egy dalcív is kiírva. Hogy is mondják, amikor szükséged van a basszusra esetleg, az mi a tök lehet, várjál. Most nem jött a szembe. Can you feel the bass?

Kum van, vagy check metal van talán. Mégsem lemezre annyi van írva, hogy tank. Hello tank! Egy jó kis tank. Majd reggel játszom veled a PlayStation-en. Ne hülye vagy, Doki. Can you feel, can you feel, can you feel the...

Itt van velünk Zsámbor Szkerika, és azt hitte, hogy szia Doki, és Fire! Yeah. Ugye milyen furi? Hát általában mi akkor találkozunk Erikával, amikor Dokit kell helyettesítenem? De most így, all in one! Hello Erika! Yeah.

Közben Greg azt írja nekünk, hogy jó az irány, csak így tovább. Reggel 6-ig vagyok, csak szólok. Én még két feles, aztán addig vagyok, csak szólok.

Ez ilyen fejedes topászod, ilyen berakok valamit, aztán kész. Nincs mit egy fekete korong, gyerekek, annyi van ráírva, hogy Tiesto featuring Maxi Jazz.

Walk on fire. Dance for life. Az öreg Dance for life. Dance for life. Finom kis kedvfelget a korongon, ha jól látom, akkor a Club Mixben. Itt a Super DJ Rádion. Dance for life. Dance for life. Dance for life. És még egyszer. Dance for life. Dance for life. Nem mered még egyszer, oké? Okay. Dance for life. Nem merem. Dance for life. Igazi barom. Na figyelj! Dance for

0: Doki szépen nézem, de hát... Én legalább megszólaltatom a vendégeimet, nem úgy, mint Csabi. Képzeljétek, itt volt nála HB Baxter! Azon versenyeztek, kinek áll jobban a haja. Egy gond van vele, én a Csabiét elcsesztem, mert bedobtam a medencébe. If only for a day, if only for one, I could tell you this is everything that I have ever lived for. És képzeljétek el, kijött a vízből Csabi. Esküszöm, szarkunikum!
1: Gyerekek, nem hittem el. Belevágott, mint a... Nem is tudom mit.
0: Csabikám, azért nem hittem el, egy kicsit óvatosan itt a dokinál.

0: Én csak azt hiányom, ja, hogy Zsurci vagyok, hello. Azt hiányom, hogy Fire rohadt keveset énekelt ma.
1: Egyszer már igen.
0: De az kevés volt.
1: Pálinka volt kevés.
0: Pálinka is kevés volt.

Ismét Viber mondanám, de nem mondom. Jött Fire on the Beat, gozzal, nem is tudom, hol találta. Szerintem a Nico alatt volt. Mondanám azt, hogy egy fekete koron következik, de egy sötét kék, akkor minden évingen világos kék. Itt Fragma és a Tokaz Miracle Extended verzióban, oldal 1.

0: Na figyelj, mondom, hogy mi történt. Fire miközben keverte át a lemezjátszót, a CD lemezjátszóra. Doki négy kézlábra emelt, na még egyszer, Doki négy kézlábra süllyedt itt Fire előtt, nem akarod tudni. Jó van, na csak vicc volt, Doki lemez keresett.
1: Igen, jól láttad, megemelte.

Dr. Tom remix szerint Petőfi Sándor anyám tyúkja teljesen rámenne erre a muzsikára. Hú, valaki isteníti. Itt van velünk Sanyi, azt mondja, hogy hajrá, szuper DJ, hajrá, Doki, Isten éltesse a magyarokat, Rádi és Sanyi. Rátszorult az a karika, vagy mi az. Képzeld el, Doki átbít bújni rajta.

és nem fekete. Fehér az milyen színű? Nem, most tényleg azt mondja, hogy valószínűleg szűje. De piros vagy milyen ez? Bordó. Jó kis Tanzen Mixben itt van még Bordó Bakeliten. DJ Agostino. És a Lamoto Show a falsziáson. Kérdezném a Simont is. De a Fajert is, hogy Fajert leszopó-e.

0: viszont erre annyit mondaná, hogy löbizony.
1: Persze, mielőtt elhozod a szifonban a patront. Én csak magyarosan mondom neked, kap be a faszom.
2: Jó Istenem, én kérek elnézést a kollégák nevében!

volt olyan fire-es, tipikus fire-es David Guetta, az a mit tegyünk, mert mindegy mi az. Amíg én keresem a pakréteket, így végig, mint az állat. És mit egy fekete korong mondanám, de nem így van. Fire milyen színű? Valószínű igen. Kék. Kék színű bakrét korong. Annyi van rájön, hogy BBA. 7 days and 1 week.

Most nézem a Viber-t, 19-15 gyerekek. Én keresem a bakeliteket, a érvek lesz, várja. Már bocsánat. Na nézzük, Garai Tibi is itt van. Tiszteletem, doktor úr. Szevasz, Viber, szevaszok, szuperek. Hú, ez angolos volt. Kellem egy szép napot, nagyon jó hétvégét és nagyon jó szorokozás mindenkinek. És most Pec a Földről jelentkezem. Hello, Pec a Földet. Szevasz, Tibi kéme. Szevasz, Tibi kéme. Szevasz, Tibi kéme.

Atyaik, micsoda emlékek! Borzongás a köbön gyerekek! És nem az, hogy ettünk egy olyan leves, hogy még megőrültök gyerekek. Aztán pedig egy sajtos tefölös, mit tudom én, milyen lángos, minden volt rajta. Aztán jött a finom kis palacsinta. Nutellával, mákkal hintve, borcukos mákkal. Bődület. Persze közben benne van CIA party. Itt a nyárzáró Mátrá partén. Mátrá partén, akkor a Mátra partén. Csabit leküldtem pálinkáért, mindjárt jön.

Jó estát, itt van ismét Leon Szió, igen. Annyit ír, hogy who the good. Nem meg a heavy day and the boy, és a náv, gondolom a náv, de Tifán, arról beszélünk. Eljutunk odáig is biztos.

békéjjel megyünk tovább. Itt van egy Kolozs Émis, azt hittem, hogy jó, az Adi srácok, szuper jó, a stúdió, Doki. Csabi megmutatta. Csak így tovább. Nem neked, Doki. Éppen hátam mögött volt. Egytől egyik csak jó zenék, remélem sokáig maradtok. Ciao, Surci! Jó, hogy jöttél. Fire-t hagyjad, mert rohadt jó hangja van. Oh yeah! Köszönöm szépen! Hello, Imi!

Vivo il PPK, Ian Corminigian, Videkian, Ian Giuffo, aiuta sempre PPK. Ismét egy bakelit korong. Emlékszel erre? Loops and Things. Mekkora volt? Micsoda remixben?

Közben Ház is azt írja, hogy egész jól alakul a helyzet. A Mátrán van, remélem azért lesz még, aki zenéjen. Egész biztosan Csabi még akar. Itt van Zoltán, azt írja, hogy na mindenkinek hasonló csapatépítő partit kívánok, ez azért oda van pont-pont-pontszva. Party story! Lesz a poát, tehát a francia már nálad is megy.

0: Közben volt egy szolgálati közleményünk. Szia csapat, hatalmasak vagytok. Aki leberül a hangfal, hát ezt már megoldottuk. Én volt Robika Ember, a Pácika Ember. Aztán még csak Izol is azt írja, hogy szupernóták szólnak. Hát igyekszünk, vagy csak úgy, ahogy alakul. Higgyetek el, nagyon sokat dolgozik érte a doki, nagyon-nagyon-nagyon sokat térdel előttem.
1: Ohogy miért nem, bassz. Te hülye. Napila, ő volt Cosmic Gate és az Exploration of Space. Nem tudtam, hogy ki merre mondani elsőre, hogy most sikerül, de sikerült. Egy olyan bátor váltás következik, gyerekek. Fire kedvence. Ez ilyen váltások mindig. Ő mindig imádja ezeket. Ismét átérünk egy Bakanit korongra, és ezzel arra kényszerítem, hogy szinte ez az öreg Fire-t, mert már öreg Fire vagyunk, mert szinte nem fiatal Fire. Tehát fiatal Fire nincs meg, kocsa Fire! Ő pedig olyan Fire.
0: Tudod, mi az öreg Fire?
1: Mi?
0: Parázs.
1: Úgy ez normális, ez hülye. Azt vettünk észre, hogy durván két óra alatt feljöttünk 140 BPM-ig. Ez tarthatatlan, gyerekek. Irány a 190. Csabi, gyere, jaj, tényleg. De hülye. Nos. Csináljuk azt, hogy kezdjünk újra felépíteni a dolgot. Induljunk el egy olyanról, hogy alapoktól kezdjük építeni a házat. Van egy házunk, egy Super Digi Rádió ház, persze. Én felrakok egy zenét, kíváncsiak Fire-re, mit lép erre? Figyelj!
0: Én meg majd ezért leveszem.

0: This is a journey into sound.
1: Merre mit lőzte? Nyeke nyóka. Eric B. and Rakim is a Paid in Full itt a Szuperen.

Itt van velünk Szacsi, és azt hitt, hogy egész nap szóltatok a garázs takarítottam. Nem figyeltem a szöveget, de most, hogy megültem egy sör unikum kombóra, tudok figyelni, nagyon jól toljátok. Aztán rá is hagyom ott rohan a garázs a sör unikum kombó is ti. Ja, nem bírom adunk meg, hanem a garázs. Kint maradnak az autók, csak nem fagy le reggelre. Egy téli gumit tedd rá azért. De most egy pigánkét toljátok valahol? Hát igen. A Super DJ Rádió nyárzáró bulija van a Máltában a Dr. Tomnál, a Dance Doktornál. Itt van velünk Csabi, Kukori bácsi, Zsurci, Dr. Tom és magam Fire. Hello, Szacsi!

Közben itt is azt írja, hogy igyál még egyet, és fogd a fogd rá a Csabira. Az, hogy nem bírom ráfogni, mert ő az, aki beletolja az arcomba. A másban nem is ebben biztos, hogy számítom.

Az Zoli is azt írja, hogy na mondjátok Dokinak Dublin Like, Golgota utca. Majd mondjuk neki, ha följön. Feláll a kezemen a szőrnál, az igazi emlékébresztő. Ugye?

Megmondom őszintén, Doki lemezeiből épp ezt a szerveréről dolgozom, és hát ugye én annyira nem ismerem, hogy melyik verzió van éppen fönt. Úgyhogy néha nem teljesen úgy csül le a dolog, ahogy azt én szeretném, de remélem attól még élvezhető. Sit and wait! És persze Sydney Youngblood!

Rubira. Valahol itt tartottuk az előbb.

0: Szóval megtanultuk. Hangerő, ilyen gerő a hangerő. Hölgyek és urak, mostantól a lemezjátok mögött. Kukori bácsi!
1: Ő is így csinált velem az egyban. Nagy bajban voltam is.
0: Kukori bácsival?
1: Kisgatyában.
2: Vigyázzatok velük, nagyon nagy csibészek. De jól nyomják!

0: Vannak neked pattanásait? Van önnek reumája? Vannak neked pattanásait?
1: Nekem hemovitom.

Sruska Erzsi, a Digi-Digi még nem jön, de majd a balatoni lány, igen. Nagyon jó tolod, köszönjük, nagy tartsa, hajrá, nagy tartsa!

van velünk Szabó István, és ma hivatalosak voltunk két falu napra is, de a páromat felhívták dolgozni, túlórázni. Megülök a jacuzziba, a fejem fölött a göncölszekér, mindenhoz van valami jó, csapassátok üdvencsikének, Pistula, Kemenes Pálfáváról.

csikeim, csike, viszont kívánom neked is minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Többit nem olvasom be, mert már megint fényeztek. Sziasztok! Jó fülelést!

0: Pizza nincs mellette, de ha már a gönc összekér a tűz, kívánj valami szépet, mondjuk, hogy a kedvese mi előbb hazaéljen. Puszika a drága Vicának is.
1: De várj, állj meg, állj meg.

Köszönöm szépen, kedves Rita, aranyos vagy. És hát Vince Geri is megérkezett. Sziasztok, Geri és az Ildi Dance Club jelen. Puszi mindenkinek. Hát kellemes fülelést kíván Kulkori bácsi.

Pedig már a Bad Boys Blue és a Europe Woman. Hölgyeim, szabadj a táncra!

0: nem megyünk el, kedves hallgatók. Megyünk tovább.
1: Lesz a sors. Elmegyek.
0: Búzsa Magdolnával.
1: Poharam rá.
0: És az elmegyekkel.
1: Úgy pezseg.
0: Mindig mindenki bírja.
1: A szombat esti láz.
0: Szombat esti láz.
1: Várj.

Igen, még mindenki bírja. Itt van neki Imperio. És az Amor Infinitus, figyelj, szuper! Gyere!

mindenki felkészült. Minden más, mint Jason Wagner, Weekend, Heads in the Heads.

Csabó is van még, azt írja nekünk. Szia Csabi király, csapat nekünk. Ez reggel leszel. István. Igyekszek majd elbőni hozzátok reggel 10 órától. Úgyhogy túlélem ezt a napot, mai estét. De szerintem ilyen királya. Sikeredett. Maradó után Dr. Tomnál, Lenz doktorunknál. Én remélem, hogy mindenki jó ízi magát. Jó úgy szól a mondás, hogyha este legény vagy, akkor reggel is legyél legénye. Igyekszem majd ennek eleget tenni. Köszönöm szépen, nagy pocsi neked. Persze, aki dolgozik, éjszakásokatok is. Szuper DJ rádió veletek van, földön, vízen, levegőben. Ismenóban is.

itt van velünk Encsike is. Mi Huncut Encsikénk, ugye? Ez a DJ Csabi Zsabas nekünk, Pusztika Encsike. Ugye, akkor Encsike, szóljon neked a következő. Minden kedve Super DJ Rádió hallgatónak, aki van velünk tartott 14 órától.

húsvét vibe üzenet. És Gary Vince írja nekünk, nem mered jobban felpörgetni. Hát a kevés több BPM. Hát kedves Gary, szerintem felpörgetjük még. Semmi nem ér véget az este. Olyan után te kifulladásig. Itt a Super DJ Rádió.hu-n.

Viber üzenet. Egy ügyös csomontól. Azt hívja nekem valaki kicsit össze már. Cisco vállak holnap. Sobikám, igyekszem majd holnap hozzá

újabb Viber üzenet. Kedves Elzsikétől. Csabi Nagytacsa még mindig veletek. Köszönjük szépen nektek. Tudjátok, nem adjuk fel. Mert ami most jön. Egy két tagú csapat.

Nincs, aki még nem álmos. Annak dübörögjön a ház. Újra összeáll a csapatot, fogtok hallani. Email Gen C. House.

fie szuper. Édes ritmust. Vett át üdemet. Szuper DJ rádió mindenhol dübörög.

Ismét Viber. Ennek Szabó István, így a Dága Csabi. És a többi DJ-nek is. Annyi jó hallani benneteket. Akkor ti is elengedjék magatokat. Igen, rengeteg jó percet szereztek nekünk. Köszönjük nektek, imádás van, Super DJ Rádió legjobb. Nagyon szépen köszönjük. Istikém. Ezért vagyunk gyerekek. Úgy te mindig szuper érezzétek magatokat. Nagyobb hasuk.

0: Gerek zenei paperik. Atzerin da mola jun gerekek.
1: Nyari gyerekek a Balaton parton.
0: Akkor konyolban a kecsegedet hajtom.
1: Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek. Ami csillog a szemetek, maradjatok.
0: Kacagunk, nevetünk.
1: Gyerekek a Balaton parton.
0: Hallgatjuk a jó zenéket a Super DJ-re.

0: élettel. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtson. Nyári gyerek vagyok.
1: Nagy nyári gyerekek.
0: Ami csillog a szemetek.
1: Keszegemet hajtom.
0: Nyári gyerekek a Balaton.
1: Meg a Dunát duzzasztom.

Hát akkor újra mondja, kedves Hita, indulj a banzáj! Zúzunk az éjszakában, gyerekek!

and see to hard. Mennyezet meg, de repedezzen. Megyünk a Jenőhöz, tudjátok. Polgár Jenő néhez. Már kedves Andika is. Szia, szia, Andi, üdvözöllek benneteket. Üdvözlök a házat, biztos szuper dal, szuper DJ rádiótól. Így tovább, köszönjük szépen neked.

itt van velünk Rumi György is. Hello Gyurikám, sziasztok! Kácsát Csabe bátyja. Hogy de jó mondta, szalvas jelen. Csatlakozom az előbbi hozzászóláshoz. Pillanatok, hogy csináltok nekünk. Hajrá tovább fel a BPM-mel. Szépen Gyurikám. Egy nagy pacsi nektek. És imádás 1500-zal.

kedves hallgatókom, már Banzáj. Szombat este. Úgy szoktam mondani. Elé is táncolj. Hozzánk egy magyar csopat, egy kicsit magyarozunk, jó? Mit szóltok hozzá? Szeretnék a magyar zenéket. Magyar Dabor a Super DJ Rádion. Szerintem hamarosan meg fogunk nektek tartani. Hiszen rengeteg jó, sok-sok magyar zene van. És nem sokára indul a következő magyar zene. Mi is lesz ez? Figyelj, fülej!

újra szeressem. Emlékeztek még? És alvajárók. Hát a dancing.

ismét van egy berüzenet. Kedves Zsőzs van családtól, azt írta nekünk, Búlia Jovából. Köszönöm szépen Istikéme. Bizony jó kis zene ez. Figyelj, menjünk tovább.

de que yo llamo al amigo Ian. Con DJ Chopish. Mint egy éve velünk vannak. Bozsó és Lala.

hétfőt, Viber. Kedvesítő azt írja. Húzzuk, köszönjük. Legyen magyar. Akkor legyen táncvita. Akkor legyen. Itt van velünk még a kemény mag, ugye?

ezek a jó kis füttyöshöz. Ajka. Dörtis. És Király Viktor.

0: Ja, de itt üdvözlök benneteket. Szia Csabi! Jelentő is parti, küldjél nekünk egy kedvenc számodat. Rajkóczi Kemény Magnak, vendégeinknek, Jubinak, Jánának, Andreának, Grétának. Nagyon jók vagytok! Anissa, nagyon szépen köszönjük nektek! Meg szuperek vagytok! Itt vagytok velünk a Super DJ Rádion. A következő zene pedig szóljon nektek!
1: Arról szól, hogy jön a basszus a tengeren túl.
0: Tengeren túl jön a basszus.
1: Nem ez pont így jó, sötét.
0: A Super DJ Rádióról.
1: Maradok a srác a szomszédból, az a kölyök, aki mindent áll.
0: Vissza, akkor
1: a régi
0: közene szóljon nektek!
1: Aki álmokat hajszol,
0: de pont így csopódik.
1: Rokonom az összes
0: végre a hét.

Na most kapaszkodj! Ezt még tudni nem hallottad. Friss ropogós!

Kedves Kolozsi Jübi pedig azt írja nekünk. Jó, hát ezzel a magyar dance, azaz alvajárók. Kegyetlen nagy. Köszönöm Imikémet, hogy azok vagytok.

Figyelj, szuper a zenét, felforró véletek, ugye? Jaj, de szeressem! 23:19 perc van itt a Super DJ Rádión! Mi mindig toljuk nektek!

jaj de forr, jaj de jó, jaj de finom. Egyik pedig azt írja nekünk, héhe. Hát én már hallottam, Csabi a kocsimban is szól ez a zene. Titeket várunk mindig Forever SD-re. Igen, nagyon szépen köszönjük.

0: Jött egy felhő.
1: Jött egy felhő, mi leszállt, az nincs mi felszálltunk rá.
0: Oly könnyedén.
1: Égő vár.
0: Vad táncot jár.
1: Vár,
0: még milyen vadat.
1: Szállás, szárnyadék.
0: Itt a W, Super DJ.

0: És bizony nem levecsülendő a takarítón, gyerekek!
1: A takarítón!
0: Szerrendetek utánunk! Őket is tisztelni kell!
1: A takarító!
0: Bár bizony sokan elfelejtik!
1: A takarító!
0: Az emberség, tudjátok, mindig megmaradjon!

Fi e Super DJ Radio. Gyertek velünk!

suppose you've been excited to get in any of it. Excited to get in no doubt. Well, that's bad to you, but I'm Kiyo, I shall be sure one. Yeah, well, that's good. It's not a sixth, haven't seen you in it. What's it called, man? In it. Nektek bármikor, bárhol, nagyon szívesen, szerintem nagyon-nagyon szeretem ezt a zenét. Rá is haladok a kérdésre. Kedves Fater vagyok érte, de van Sanyi. Csak András pedig már alszik, az lehet, Marcikám. Fater az biztos, hogy királycsávó.

Ismét vibe üzenet. Kedves Encsik azt írja nekünk. Nagy Jobbi vigyük még a gyűlődést. Mel Gibson a halálos fegyvert című filmben. Encsike. Mindenkinek megvan a jelenet. Szerintem tutira. Erre szerintem mindenki emlékszik. I check it. Let me tell you this in closing. Hiszen emlékeket

0: testament in testament.
1: Tehát kolozsími pedig azt jön nekünk. Jó vagytok, Csabi. Mikém, köszönjük szépen nektek. Meg szuperek vagytok, hogy velünk vagytok.

nagyon kedves hallgatók, hogy neki nagyon-nagyon szuperül érezte magát. Itt a Super DJ Rádión. Szerintem mi mindent megtettünk neki. Érzétek magatokat szuper zenékkel, szuper műsorvezetőkkel, DJ-kkel.

kedves hallgató, mindenkinek nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni mai napot, aki velünk tartott. Hallgatta itt a Super DJ Rádiót. Megköszönöm kollégáimnak, Dr. Tomnak, és Grinch kollégámnak, Fire-nek. Itt van mellettem. És Kukori bácsinak. Here we go. Holnap várok benneteket a zenei kavalkád című műsorban 10 órától, ha felbírok ébedni.

És persze megköszönjük Surcinak, és nem különben. Az elmúlt két órában legalábbis szerintem volt annyit.

Gyere Csabi, mert még vár egy kis palacsinta. Na szóval, Csabi elköszönt, és tényleg én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet ebben a... Akkor kis tudom számolni, hány óra volt ez délután kettőtől.

23:58 perc van. Kedves hallgatók! Kicsit még beletoldunk. Elhúzunk az éjszakába. Pár

ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a leg...

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Station that plays the most music.
4: It's all about the music.
5: What's going on, people? This is...

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.
3: Shake the sound around and let the speaker pound.